0: Mowgli, tirin bar gyong mari, yuksho.
1: Ngone bar gyem nye mienbe.
0: Rang nyob dedu, sima kimdo khabchimindu, gyib mien bar gyong mari. Nye singi, rang ma gyib chak gyum zendi. Nye gogo da shan sun borwa. Tāgjī, tōngmā rāndā ngō xīndu yīn gīrsīm dōs jāng yū.